0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 9 e qualche minuto.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
5: Di cosa si occupa la vostra associazione?
4: Clownterapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
5: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
4: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
5: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
4: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: Quando torno a casa vorrei...
7: Stare zitta e muta.
6: Al lavoro vorrei...
8: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
6: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
9: Una mattarella!
6: Dopo gli studi mi piacerebbe...
9: Non rompere!
6: Quello che chiedo alle istituzioni è...
10: Un paio di schiaffi?
11: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
12: You're listening to 6023 channel and we're Submotion Orchestra and we love it. We love 6023. Listen, keep listening. Don't turn up.
0: Tre città, una sola voce. 6023.
13: 2022. februárjában Oroszország teljes körű és jogellenes inváziót indított Ukrajna ellen. Az Európai Unió az első pillanattól fogva segíti Kijevet. Elítéli az orosz agressziót, szankciókat vezetett be a felelősökkel szemben, valamint pénzügyi támogatást és egyéb segélyeket biztosít Ukrajna számára. Ebben a podcastban részletesen áttekintjük a kialakult helyzetet.
14: Slava Ukraini!
15: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
16: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas les valeurs démocratiques.
15: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
13: Az ENSZ ukrajnai emberi jogi megfigyelő missziója szerint 2023 végéig több mint 10 000 ukrajnai civil vesztette életét, és közel 20 000 sebesültek meg a lassan 2 éve tartó háborúban. A harcok humanitárius válságot idéztek elő az országban. Ukránok ezrei kényszerültek elhagyni otthonaikat, hogy más városokban vagy külföldön keressenek menedéket. Az ENSZ menekültügyi főbiztosának hivatala szerint a konfliktus 2024-ben várhatóan tovább folytatódik, különösen az ország keleti és déli területein, ahol a bombázások és az infrastruktúra elleni támadások mára mindennapossá váltak. Az elkövetkezendő hónapokban 14,5 millió ukrajnai lakos szorul majd különféle típusú humanitárius segítségre. Európában jelenleg mintegy 6 millió menekült keres védelmet. Számuk várhatóan továbbra is változatlan marad. A befogadó országok azonban újabb érkezőkre számíthatnak, miközben mások vélhetően visszatérnek Ukrajnába.

A háború az ukrán gazdaságra is súlyos hatást gyakorol. Az ukrán GDP csak 2022-ben a harmadával csökkent, és az országban ugrásszerűen megnőtt a munkanélküliség. Az ukrán kormány, a Világbank csoport, az Európai Bizottság és az ENSZ 2023. márciusi közös felmérése az invázió kezdete óta eltelt egy év vizsgálata alapján az ukrán újjáépítési és helyreállítási költségeket több mint 380 milliárd euróra becsülte. Ez azonban csak egy hozzávetőleges érték, amely a háború okozta károk mértékét hivatott illusztrálni.

Az emberi áldozatok és a gazdasági károk mellett szintén kiemelendő a háború hosszú távú környezeti hatása. A környezetvédelemért és a természeti erőforrásokért felelős ukrán minisztérium szerint az orosz invázió a háború kezdetétől 2023. július közepéig mintegy 53 milliárd eurós környezeti kárt okozott. Az ENSZ környezetvédelmi programjának szakértői hangsúlyozták, hogy az ország válságok egész sorával néz szembe a vegyi anyagok, a lőszerek, a katonai felszerelések és egyéb szennyező anyagok jelenléte, valamint a városokat és a természetet ért károk folytán. A háború a mezőgazdasági termelést is veszélyezteti, amely létfontosságú nem csak az ország gazdasága, hanem a globális élelmezés biztonság szempontjából is.

Az EU és Oroszország kapcsolata 2014 óta feszült, amikor is Oroszország jogellenesen magához csatolta a Krím-félszigetet, majd szeparatista csoportoknak nyújtott támogatást Kelet-Ukrajnában, dezinformációs kampányokat indított, és emberi jogi jogsértéseket követett el a határain belül. Az EU a 2022. február 24-én Ukrajna ellen indított teljes körű orosz invázió első percétől fogva Ukrajna mellett áll. A háború kitörése óta gyors egymás utánban 11 példátlanul szigorú szankciós csomagot fogadott el, amelyek az orosz gazdaság kulcságazatait és az orosz politikai elitet célozták meg. Ezen felül szankciókkal sújtotta Belaruszt és Iránt is a háborúban játszott szerepükért. A szankciók orosz gazdaságra gyakorolt hatását sokan kutatják és többen megkérdőjelezték. A kétségek ellenére az elemzők úgy vélik, hogy három kulcsfontosságú célt már sikerült elérni. Egyértelművé vált a Kreml számára a nyugat egysége, tartósan gyengült Oroszország katonai ereje, és hosszú időre visszaesett az orosz gazdaság és energiaágazat. A szakértők többsége szerint azonban a szankciók nem elég szigorúak ahhoz, hogy akadályozzák Oroszországot az Ukrajna elleni háború folytatásában. Hangsúlyozták, hogy a szankciók megerősítéséhez további intézkedésekre van szükség.

0: Az uniós segítség nem csak Oroszország szankcionálását, hanem Kijev gazdasági támogatását is magában foglalja. A háború kezdetétől 2023 végéig az EU összesen közel 85 milliárd eurót fordított Ukrajna és az ukrán nép támogatására. Ebbe beletartoznak az EU és a tagállamok, valamint az európai pénzügyi intézmények által nyújtott pénzügyi és humanitárius segélyek, a sürgős költségvetési és katonai támogatás, illetve a tagállamok számára a háború elől menekülők megsegítéséhez biztosított források. 2024. február 1-én a parlament és a tanács tárgyaló küldöttségei megállapodásra jutottak az Ukrajna eszköz létrehozásáról. E rendhagyó csomag 2027-ig 50 milliárd euró összegig támogatja majd az ország helyreállítási és modernizációs erőfeszítéseit. A felek abban is megegyeztek, hogy Oroszországot teljes felelősség terheli a háború okozta hatalmas károkért, ezért az anyagi elszámoltatást is kilátásba helyezték. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, az Európai Tanács rendkívüli ülése után így nyilatkozott.
1: The European Council reconfirmed Europe's unwavering.
0: Az Európai Tanács megerősíti Ukrajna iránti rendíthetetlen elkötelezettségét. Mindannyian jól tudjuk, hogy Ukrajna értünk harcol, ezért biztosítani fogjuk számára a szükséges forrásokat, és megadjuk neki azt a kiszámíthatóságot, amire égető szüksége van. Ez a négy évre szóló 50 milliárd euró összegű támogatás egyúttal Putyin elnöknek is erőteljes üzenetet közvetít. Az Európai Parlament 2024. februári első plenáris ülésén az Európai Tanács elnöke Charles Michel hangsúlyozta, hogy az eszközről szóló döntést a 27 tagállam egyhangulag az uniós költségvetés folyamatban lévő felülvizsgálatának keretében hozta meg. A Krím-félsziget és Szevasztopol Oroszország általi jogellenes 2014-es annektálása óta az Európai Parlament több alkalommal is szigorú szankciókat sürgetett. Elítélte az Ukrajna elleni orosz agressziót, és szélesebb körű, jobban érvényesített szankciók bevezetését, valamint az EU által befagyasztott orosz vagyoni eszközök Ukrajna újjáépítéséhez való felhasználását szorgalmazta. 2022. áprilisában az Európai Parlament elnöke, Roberta Metsola, az EU vezető tisztségviselői közül elsőként látogatott Kijevbe az orosz invázió kezdete óta, hogy biztosítsa Ukrajnát az unió támogatásáról. Két évvel a háború kitörése után Strasbourgban a következőket mondta. Néhány héttel az invázió kezdete után a kijevi Verhovna Rada és Zelenszky elnök előtt beszéltem az Európai Parlament képviselői nevében. Mindannyiunk nevében ígéretet tettem, hogy ameddig csak szükséges, kiállunk Ukrajna és népe mellett. Az elmúlt két évben Európa tartotta a szavát. Ezután is így teszünk. Politikai, gazdasági, katonai, pénzügyi, humanitárius és diplomáciai támogatásunk rendületlen. A parlament emellett Ukrajna uniós csatlakozásra irányuló erőfeszítéseit is támogatja. Az EP képviselők a csatlakozási tárgyalások megkezdésére szólították fel a tagállamokat, amelyre végül 2023. decemberében került sor. A hosszúnak ígérkező folyamat lezárásához azonban nem csak az uniós jogszabályok Ukrajna általi átültetésére, hanem társadalmi változásokra is szükség lesz. Ez nem fog egyik napról a másikra megtörténni. Azonban az ország előtt immár nyitva áll a csatlakozáshoz vezető út. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása, a Europa Radio weboldalán.
2: Tre città, una sola voce. 6023. Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
3: Ahmed, a tuo dad venire qua.
4: Adesso arrivo, non rompere.
3: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
4: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
3: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
4: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.italiasononanch'io.it.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
7: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
6: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
7: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
6: Sì, ci trovate su Facebook come CD, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
8: Io ho WTA, Mike Check, Tommaso alias Piotta, ascolta 6023. Bombo.
9: Sei zero ventitré.
10: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Cette année, c'est une application belge qui a remporté le premier prix. Elem, orthographié A-I-L-E-M, est une application linguistique innovante conçue par des réfugiés pour des réfugiés. On y trouve des phrases utiles, des histoires et des jeux linguistiques qui aident à échapper aux malentendus culturels. L'application propose aussi des informations sur le pays d'accueil et permet d'entrer en contact avec d'autres utilisateurs. L'objectif est de rassembler des personnes aux origines, parcours et statut social différents. Deux projets se partagent le deuxième prix. Le Musée mobile du climat, un projet lituanien, et la plateforme néerlandaise The European Correspondent. Le Musée mobile du climat a été créé en mai 2022 par Active Jaws, une organisation sans but lucratif basée en Lituanie. L'objectif du projet est d'encourager l'adoption d'un mode de vie plus respectueux de l'environnement. Le musée se compose de quatre conteneurs qui représentent quatre thèmes. Le changement climatique, le pacte vert pour l'Europe, l'agriculture durable et l'alimentation saine, et les bonnes pratiques pour réduire sa consommation. Les conteneurs sont déplaçables, ce qui permet à l'exposition d'être installée dans différentes villes et différents pays. Le projet The European Correspondent a été créé en 2022 lui aussi, mais cette fois-ci aux Pays-Bas. Il rassemble plus de 140 jeunes journalistes de toute l'Europe qui rédigent des articles pour le site internet ainsi qu'une lettre d'information quotidienne. L'objectif est d'axer leur journalisme sur ce qu'il se passe en Europe. Ce projet s'adresse à tout citoyen qui souhaite regarder au-delà des frontières de son pays. Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Retrouvez davantage d'informations sur son site web.
1: Esimene mai 2004 oli ajalooline päev 10 Euroopa riigi jaoks. Eesti, Läti, Leedu, Poola, Tšehhi, Ungari, Slovakkia, Sloveenia, Küpros ja Malta liitusid Euroopa Liiduga. See oli pidupäev, mille Euroopas valitses kokkuhoidev ja lootusrikas meeleolu. Räägime veidi lähemalt, kuidas see kõik juhtus. Euroopa Liit on oma ajaloo jooksul mitu korda laienenud. Kõige suurem laienemine toimus 2004. Aastal, kui liiduga ühines 10 uut riiki. Eesti, Läti, Leedu, Poola, Tšehhi, Ungari, Slovakkia, Sloveenia, Küpros ja Malta. Pärast seda laienemist kuulus Euroopa Liitu 25 riiki. Tegelikult plaaniti juba selle ajal laienemist jätkata, et jõuda 30 liikmesriigini. Miks oli just see laienemine nii oluline? Esiteks on see Euroopa Liidu suurim laienemine. Liidu liikmeks said kolm riiki, mis olid varem kuulunud Nõukogude Liitu, Eesti, Läti ja Leedu. Neli riiki, mis olid olnud Nõukogude Liidu satelliitriigid, Poola, Tšehhi, Ungari ja Slovakkia. Üks Jugoslaaviasse kuulunud riik, Sloveenia ning kaks Vahemere saare riiki, Küpros ja Malta. Uutele liikmesriikidele tähendas ühinemine püüdlust tihedama koostöö ning suurema heaolu ja solidaarsuse poole. 2004. aasta laienemine tähendas rohkemat kui vaid Euroopa Liidu liikmesriikide arvu tõusu. Toimus geopoliitilise maastiku muutus, mis mõjutab Euroopa tulevikku veel mitmete järeltulevate põlvede jooksul. See laienemine nihutas Euroopa Liidu piiri idasuunas ja suurendas liidu rolli Euroopat stabiliseeriva jõuna. Miks tahtsid need riigid Euroopa Liiduga liituda? Euroopa Liit sümboliseeris nende jaoks demokraatiat, vabadust ja suuremaid võimalusi, millest nad lootsid liiduga ühinedes osa saada. Pärast kommunistlike režiimide lagunemist Ida- ja Kesk-Euroopas otsustasid sealsed riigid demokraatiale ja turumajandusele üle minna. Selle laienemisega, mis viis liidu liikmesriikide arvu 15-25, kulmineerus nende riikide jaoks pikk ühinemisprotsess. Euroopa, mida pool sajandit olid lõhestanud raudne eesriie ja külm sõda, sai lõpuks ometi taas ühineda. aasta laienemine kujutas endast ka suurt väljakutset keelelises mõttes. Nimelt tõusis Euroopa Liidu ametlike keelte arv 11-20. Lisandus 9 uut keelt: Eesti, Läti, Leedu, Poola, Tšehhi, Ungari, Slovaki, Sloveeni ja Malta keel. Euroopa Parlamendi tõlketeenistus lõi 9 uut tõlkeüksust, et kõik kodanikud saaksid Euroopa Parlamendi tegevust jälgida oma keeles. Laienemisele eelnenud aastatel, kui liitumisläbirääkimised alles käisid, tegid parlamendis töötavad tõlkijad juba ettevalmistusi. Nad õppisid varsti lisanduvaid keeli, et olla valmis nendest tõlkima. Euroopa Liidu töökeelte rohkus näitab, et kaasatus ja mitmekesisus on liidu jaoks südameasi. Keel ei ole mitte ainult suhtlusvahend, vaid aken riigi ajalukku, kultuuri ja identiteeti. Tänu tõlkimisele saab EL-i tegevust jälgida ja EL-iga suhelda kõigis ametlikes keeltes, mis tähendab, et iga hääl on kuuldav. Pärast 2004. aasta laienemist, mis oli Euroopa Liidu jaoks viies, on toimunud veel kaks laienemist. 2007. aastal liitusid Bulgaaria ja Rumeenia ning 2013. aastal Horvaatia. Nüüd, 20 aastat hiljem, on 2004. aasta laienemise mõju Euroopas endiselt tunda. Euroopa Liit on taaskord näidanud, et aina muutuvas maailmas on ta lootuse, progressi ja koostöö sümbol. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
2: Az Európai Uniós jogszabályoknak számos típusa létezik. Vannak köztük jogilag kötelező és nem kötelező erejűek, valamennyi tagállamra vagy csak néhányra vonatkozók. Ebben az adásunkban az uniós jogszabályok egy sajátos típusával, az irányelvekkel foglalkozunk.
3: Az irányelveket az uniós intézmények fogadják el, a bennük foglalt elvárásokat az uniós tagállamoknak címezik. A rendeletekkel és a határozatokkal ellentétben nem olyan rendelkezéseket tartalmaznak, amelyeket közvetlenül kell alkalmazniuk a tagállamoknak, csupán a kötelezően megvalósítandó közös célokat rögzítik. Ezzel az unió egészében összehangolják a szabályozást. A tagállamok saját hatáskörben maguk döntik el, hogy a kitűzött célokat azután milyen formában és eszközökkel érik el.
2: Az irányelvek az úgynevezett másodlagos joganyag részét képezik. A másodlagos joganyag azoknak a jogi aktusoknak az összessége, amelyeket az uniós alapszerződések, azaz az elsődleges jog alapján fogad el az Európai Unió. Az uniós alapszerződésekkel sorozatunk egy másik epizódjában foglalkozunk részletesebben.
3: De térjünk vissza az irányelvekhez, és nézzünk meg egy konkrét példát, az egyszer használatos műanyagokról szóló irányelvet. Az unió csökkenteni kívánja a műanyag hulladék mennyiségét és a műanyag szennyezést, ezért ezzel az irányelvvel kívánja mérsékelni az egyszer használatos műanyag termékek környezeti hatását. Ehhez az uniós országoknak el kell érniük, hogy területükön alig vagy egyáltalán ne forgalmazzanak és használjanak olyan eldobható termékeket, például műanyag tányérokat, szívószálakat és poharakat, amelyek más környezetbarát termékekkel helyettesíthetők.
2: A 2019. júniusában kihirdetett irányelv 2021. júliusa óta van hatályban, de a cél megvalósítása időbe telt. Először is az irányelv tartalmát át kellett emelni a nemzeti jogba. Aztán a vállalkozásoknak időt kellett hagyni arra, hogy kifuttassák az ilyen termékekből meglévő készleteiket, és fenntartható alternatívákra álljanak át. Végül pedig nekünk, polgároknak kellett változtatnunk fogyasztói szokásainkon. Ám mindez nem volt hiába. Manapság már alig látni például műanyag szívószálat, mert nagyrészt üvegből vagy papírból készülnek.
3: Egy irányelv születése több szakaszból áll. Először is az Európai Bizottság javaslatot készít és terjeszt elő, amelyet az Európai Parlament és az Európai Unió tanácsa megvizsgál és adott esetben módosít. Az Európai Parlament tehát az irányelveknek mind a kidolgozásában, mind az elfogadásában részt vesz. Utolsó lépésként az irányelvet az uniós tagállamok beemelik saját nemzeti jogukba. Ez utóbbi folyamatot nevezzük átültetésnek. Hogyan történik ez a gyakorlatban?
2: A tagállamok nemzeti hatóságai határozzák meg, hogy az irányelvet milyen módon és eszközökkel ültetik át az ország jogrendjébe. Ezt általában az irányelv elfogadásától számított 2 éven belül kell megtenniük, de az időkeret szükség esetén meghosszabbítható, ha az uniós piacnak és a tagállamoknak több időre lenne szükségük az új szabályok bevezetéséhez.
3: Egy irányelv hatásossága attól függ, hogy a teljesítéséhez hozott nemzeti intézkedések mennyire eredményesen valósítják meg a benne foglalt célkitűzéseket. Az Európai Bizottság feladata, hogy ezt ellenőrizze, ezért a nemzeti hatóságoktól rendre bekéri az általuk elfogadott intézkedések szövegét.
2: Az irányelvek általában minimum követelményeket határoznak meg, de a tagállamok megállapíthatnak ezeknél szigorúbb normákat is. Sőt, előfordul, hogy egy ország jogrendje már eleve szigorúbb követelményeket ír elő egy adott területen. Egy dolgot viszont nem tehetnek meg a tagországok. Azt, hogy az irányelvben foglaltaknál megengedőbb szabályokat állapítanak meg, hiszen ez esetben a területükön nem valósulnának meg az irányelv célkitűzései. Ha egy tagállam egy irányelvet nem, vagy nem megfelelően ültet át, a bizottságnak jogában áll kötelezettségszegési eljárást indítani ellene. Amennyiben a tagállam ennek ellenére sem pótolja mulasztását, a bizottság az ügyet az Európai Unió bírósága elé terjesztheti. Bizonyos esetekben a bizottság kérheti a bíróságot, hogy szabjon ki pénzügyi szankciókat az érintett tagállam ellen.
3: A büntetés összegének a mulasztással arányosnak és visszatartó erejűnek kell lennie. Tehát elég magasnak kell lennie ahhoz, hogy a tagállamnak érdekében álljon eleget tenni a követelésnek, azaz magasabbnak kell lennie annál az összegnél, amelyet a tagállam az irányelv be nem tartásával nyer, és elég magasnak ahhoz is, hogy a tagállamnak ne álljon érdekében egy újabb mulasztás. A büntetés mértékének megállapításakor az adott ország fizetőképességét is figyelembe veszik. Senkinek sem érdeke ugyanis, hogy egy tagállam pénzügyileg emiatt komoly bajba kerüljön. Épp ellenkezőleg, a kötelezettségszegési eljárás fő célja az, hogy az uniós jog az összes tagállamban egyaránt érvényesüljön, hiszen végső soron ez szolgálja az emberek érdekét.